0: anggere langgam sing arang-arang muni ngono ki mripate penabuh ning dhuwur kabeh.
1: Manike ning dhuwur. Nek
0: nek nek nek nek nek nek nek nek nek
2: Marga halah-halah
0: ngandul ora.
1: Yo.